Hoor je nog hoe hier?

Romár. Soha már. Igen. Asszonyod alszik, de a szíved nem nyúl.

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat, új eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben, csak elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel, 10-ből minden 8. diák állami finanszírozásban tanul majd, mondta a ponthatárok kihirdetése után a felsőoktatási államtitkár. Kac Sándor közölte, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4 felvételt nyert. A legnépszerűbb képzési területek ezúttal a gazdaságtudományok, a pedagógus képzés és a műszaki tudományok voltak. A legmagasabb pontszám idén a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra kellett. A legtöbb diákot most is az ELTE fogadja majd. Csúcs technológiás robot sebészeti eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben. A 3D-s nagyítás és a precíz robotkarok miatt kevesebb a szöveti trauma, a vérveszteség és a fájdalom. A beavatkozás mindössze egyetlen heggel jár, a betegek gyorsabban épülnek fel, a kórházi tartózkodás rövidebb. A berendezés az év végéig még tesztüzemben működik, de ezt követően olyan területeken is alkalmazható majd, ahol korábban nem volt erre lehetőség, mint például az emlősebészet és a pajzsmirigysebészet, közölte a kórház. Sinka Edit lett a Klebelsberg központ új elnöke. Az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klebelsberg központ átvilágítását koordinálta. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az aszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti és középső részén az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor-zivatar előfordulhat. Az északias szél erős lesz, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható. Holnap többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Elszórtan lehet csupán csapadék, marad a szeles időjárás, 25-29 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Nagy szükség van a véradókra, étrenddel is harcolhatunk a demencia ellen. Marad a szeles idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Azt írják, az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint érték, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a véradás.hu oldalakon érhetők el. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatás vezetője rádiónknak elmondta. Ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
2: A növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a környező szennyezőanyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, képes ez a bioaktív kis vegyület jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
1: Rendben voltak az akciós árazások az élelmiszeráruházláncokban. A fogyasztóvédők 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot. Emlékeztettek arra, hogy minden esetben és minden tételnél a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző, legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár. A kimért termékeknél a korábbi egységár feltüntetések kötelező, a romlandó vagy rövid minőség megőrzési idejű áruk kivételével. Maximális pontszámot értek el a kínai mesterséges intelligencia modellek a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Először teljesítették hibátlanul a verseny feladat sorát. Tavaly is remek eredménnyel zártak az EMI rendszerek a megmérettetésen. Két amerikai eszköz is aranyérmet kapott volna, ha ringbe száll, de egyikük megoldása sem volt tökéletes. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre van kilátás, de átmenetileg több helyen megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet. Legnagyobb eséllyel az észak-keleti ország részben, illetve a Duna-Tisza közén alakulhat ki zápor vagy zivatar. Élénk erős marad az északias szél, 22-28 fok várható a legmelegebb órákban. Holnap is többször megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, elszortan további csapadék is lehet, de a nap is több órára kisüt majd, a szél élénk marad.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, drága jó barátim. Hát micsoda csodálatos nap ez, kérem. Úgy hívják, hogy péntek, július 24-e. Hát, én mondtam, már én szóltam előre, hogy ez villámsebesen kopik alólunk, ez a július, ez a nyár közepi hónap, aztán már is jön az augusztus, úgyhogy nagyon komolyan vegye fontolóra mindenki, hogy aki még nem pihent, az menjen pihenni. Mert nem is egyszer jó pihenni, kétszer jó pihenni. Persze mindenkinek megvan a maga bioritmusa, de tessék pihenni, hogy aztán ősszel megújultan, frissen, üdén tudjuk együtt tolni a GDP szekerét. Jó? Na, természetesen a menetrend ugyanaz. Jó? Hozom a történeteket. Fú, lesz itt minden. Lemeztársaság alapkulástól kezdve feltámadó rockbanda utolsó koncert, és még sorolhatnám, de nem sorolom, és persze a zenék. Ebben a fél órában például majd Meredith Brooks, Van Halen, de kezdjük mondjuk egy Nirvánával. Az utakon, mint mindig, kérem, hogy vigyázzunk. Köszönet!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok, továbbra is váltakozó irányú forgalommal kell számolni. A harmadik kerületben a Pusztakúti úton, a Határútnál, sávzárás van a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és korlátozások a 11. kerületben a Fehérvári úton vágány felújítás miatt. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: 103.9 Rock FM, itt egy jóképű fél hét. Nem mondtuk még, hát pedig illet volna. Kedves kingák, és kedves kincsők, illetve kedves kincsők, és kedves kingák, nagyon boldogot a mai napra, főnök urak, kinek van így nevű kollega nője, vagy beosztottja, minimum a virág, jó? Na jönnek a hírek, információk, aztán, ahogy ígértem, csapjuk fel a rock krónikákat, és megnézzük, hogy mit írtak fel a mai naphoz kapcsolódóan, és persze zenélünk. Jön majd Iggy Pop.
2: I am a passenger, I stay under glass.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat, új eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben, csak elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel, 10-ből minden 8. diák állami finanszírozásban tanul majd, mondta a ponthatárok kihirdetése után a felsőoktatási államtitkár. Kacz Sándor közölte, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4 felvételt nyert. A legnépszerűbb képzési területek ezúttal a gazdaságtudományok, a pedagógus képzés és a műszaki tudományok voltak. A legmagasabb pontszám idén a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra kellett. A legtöbb diákot most is az ELTE fogadja majd. Csúcs technológiás robot sebészeti eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben. A 3D-s nagyítás és a precíz robotkarok miatt kevesebb a szöveti trauma, a vérveszteség és a fájdalom. A beavatkozás mindössze egyetlen heggel jár, a betegek gyorsabban épülnek fel, a kórházi tartózkodás rövidebb. A berendezés az év végéig még tesztüzemben működik, de ezt követően olyan területeken is alkalmazható majd, ahol korábban nem volt erre lehetőség, mint például az emlősebészet és a pajzsmirigysebészet, közölte a kórház. Sinka Edit lett a Klebelsberg központ új elnöke. Az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klebelsberg központ átvilágítását koordinálta. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az aszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti és középső részén az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor-zivatar előfordulhat. Az északias szél erős lesz, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható. Holnap többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Elszórtan lehet csupán csapadék, marad a szeles időjárás, 25-29 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, pompás kis pénteket mindenkinek. Hogy azt mondja, például 67-ben megalakul az Apple Records e napon. A Beatles tagjai ezen a napon jegyezték be hivatalosan Londonban az Apple Corps és Apple Records cégeket, amelyek később a zenekar saját kiadású lemezeit gondozták. Egyébként milyen érdekes, hogy 69-ben meg a Beatles utolsó közös stúdió napja volt. A mai az Abbey Road stúdióban e napon vették fel a Come Together és a Sun King sávjait. Ez volt a rock történelem legutolsó olyan napja, amikor mind a négy Beatles tag egyszerre egy időben dolgozott bent a stúdióban. 1971 feltámad a T-Rex. Mark Bolan csapata e napon érte el a brit slágerlista első helyét a korszakalkotó Get It On című dalukkal. Hát így, na, aztán majd még kotorászunk. 103.9 Rock FM, de addig is

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok, továbbra is váltakozó irányú forgalommal kell számolni. A harmadik kerületben a Pusztakúti úton, a Határútnál sávzárás van a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és korlátozások a 11. kerületben a Fehérvári úton vágány felújítás miatt. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Nagy szükség van a véradókra, étrenddel is harcolhatunk a demencia ellen, marad a szeles idő, köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Azt írják, az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint értek, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a véradás.hu oldalakon érhetők el. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatás vezetője rádiónknak elmondta. Ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
2: A növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, képes ez a bioaktív kis vegyület jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
1: Rendben voltak az akciós árazások az élelmiszeráruházláncokban. A fogyasztóvédők 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot. Emlékeztettek arra, hogy minden esetben és minden tételnél a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző, legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár. A kimért termékeknél a korábbi egységár feltüntetések kötelező, a romlandó vagy rövid minőség megőrzési idejű áruk kivételével. Maximális pontszámot értek el a kínai mesterséges intelligencia modellek a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Először teljesítették hibátlanul a versenyfeladat sorát. Tavaly is remek eredménnyel zártak az EMI rendszerek a megmérettetésen. Két amerikai eszköz is aranyérmet kapott volna, ha ringbe száll, de egyikük megoldása sem volt tökéletes. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre van kilátás, de átmenetileg több helyen megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet. Legnagyobb eséllyel az észak-keleti ország részben, illetve a Duna-Tisza közén alakulhat ki zápor vagy zivatar. Élénk erős marad az északias szél, 22-28 fok várható a legmelegebb órákban. Holnap is többször megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, elszortan további csapadék is lehet, de a nap is több órára kisüt majd, a szél élénk marad.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM. Hey!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, nagy jó kis Ozzy botrány így péntek reggel. Emlékszünk az Alamo botrányra, ugye? A rock történelem egyik legbizarabb és legviccesebb és egyben leginkább félreértett pillanata, mert hogy Ozzy Osbourne e napon adott koncertet 1992-ben a texasi San Antonióban. Ez volt az első fellépése azóta, hogy ugye egy évtizeddel korábban letartóztatták és kitiltották a városból, amiért részegen levizelte az Alamo emlékművet. Ugye úgy él a köztudatban, hogy a történelmi erődöt szentségtelenítette meg, de a valóság ennél azért sokkal árnyaltabb. A hatalmas alkoholos mámorban úszó énekes azt hitte, hogy az csak egy romos, elhagyott fal. Valójában az Alamo Kenetap nevű 18 méter magas emlékművet választotta ki, amelyet az 1836-os Alamo-i csatában elesett 189 texasi hős tiszteletére emeltek. Texasban egyébként Alamo Szentföldnek számít, egy helyi rendőrbíró azonnal észrevette a rockstart és köztéri részegség, valamint rongálás vágyával letartóztatta. Na hát a város ugye azonnal reagált, örökre kitiltották, a szigorú tiltást pontosan egy évtizedig tartott, ugye 1992-ben Ozzy nyilvánosan bocsánatot kért a várostól, és 10 000 dollárt adományozott az emlékművet gondozó cégnek. Úgyhogy így volt ez a mai napon 92-ben. 103.9 Rock FM, az utakon mindenki vigyázzék magára is, meg a másikra is. Na, zenéljünk! Én az Alice in Chains.

0: Rock FM.
1: No, kedves születésnaposok, ma születettek. Hát nagyon boldogot mindenkinek. Jó egészséget, a többit majd intézzük. Most jönnek friss hírek, információk, aztán keresünk valamit a krónikákban, amivel el tudnak dicsekedni a ma születettek. És persze zenélünk. Majd Ugly Kid Joe, meg jön Dio.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat, új eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben, csak elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel, 10-ből minden 8. diák állami finanszírozásban tanul majd, mondta a ponthatárok kihirdetése után a felsőoktatási államtitkár. Kacz Sándor közölte, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4 felvételt nyert. A legnépszerűbb képzési területek ezúttal a gazdaságtudományok, a pedagógus képzés és a műszaki tudományok voltak. A legmagasabb pontszám idén a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra kellett. A legtöbb diákot most is az ELTE fogadja majd. Csúcs technológiás robotsebészeti eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben. A 3D-s nagyítás és a precíz robotkarok miatt kevesebb a szöveti trauma, a vérveszteség és a fájdalom. A beavatkozás mindössze egyetlen heggel jár, a betegek gyorsabban épülnek fel, a kórházi tartózkodás rövidebb. A berendezés az év végéig még tesztüzemben működik, de ezt követően olyan területeken is alkalmazható majd, ahol korábban nem volt erre lehetőség, mint például az emlősebészet és a pajzsmirigysebészet, közölte a kórház. Sinka Edit lett a Klebelsberg központ új elnöke. Az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klebelsberg központ átvilágítását koordinálta. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az aszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Általában napos idő lesz, gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti és középső részén az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor-zivatar előfordulhat. Az északias szél erős lesz, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható. Holnap többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Elszórtan lehet csupán csapadék, marad a szeles időjárás, 25-29 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Na, kedves ma születettek, hát nem akármit találtam itt, ami szerintem büszkélkedésre adhat okot minden rockrajongónak, mert hogy aki e napon született, elmondhatja, hogy egy napon van a születésnapja a legendás londoni Marquee klubbal. A 20. századi rockzene igazi bölcsője július 24-én költözött át az Oxford Streetről a Wardour Street 90 szám alá, teljesen megváltoztatva a brit könnyű zene menetét. Ugye a nyitó buli a Wardour Street-i klubot 64. július 24-én a brit blues rock úttörője, a The Yardbirds avatta fel. Ebben a zenekarban ekkor még Eric Clapton gitározott, aki később ugye Jeff Beck, majd Jimmy Page követett. A keddi rezidensek nem sokkal a nyitás után a The Who lett a klub fix keddi fellépője. Mondhatni, így csiszolták tökéletesre a hangszertörős fellépéseiket, meg itt figyelt fel rájuk a menedzsmentjük is. Aztán Jimi Hendrix 1967 elején itt adott először koncertet Angliában. A közönségben ott ült Clapton, Jagger meg a Beatles tagjai. 68. októberében a klub színpadán lépett fel először Angliában az új formációhoz, új plakátokon úgy szerepeltek The New Yardbirds, de a koncerten már bejelentették az új nevüket, Led Zeppelin. És majd még soroljuk, jó, hogy micsoda egy varázslatos hely volt ez. Úgyhogy kedves születésnaposok, a Marquee Club, 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok, továbbra is váltokozó irányú forgalommal kell számolni. A harmadik kerületben a Pusztakúti úton, a Határútnál sávzárás van a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és korlátozások a 11. kerületben a Fehérvári úton vágány felújítás miatt. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedaqur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedaqurt.
3: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
6: kaisai.hu.
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, pótvizsgás fiataloknak segítenek, élénk marad a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvívői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelő bizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszt mentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti programjával a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta el a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
9: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, hogy a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, ha a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
8: Most hétvégén sem rendezik meg a Balaton átúszást. A szervező Budapest sportiroda tájékoztatása szerint a várható, jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt döntöttek a halasztásról. Eredetileg múlt szombaton lett volna az esemény, akkor kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem rendezték meg. A Balaton átúszás tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Kamuluxus az ukrán határon. Több mint 560 millió forint értékű hamis terméket találtak a NAV munkatársai egy ukrán teherautó rakterében Záhonynál. Több ismert világmárka termékei, köztük ruhaneműk, elektronikai cikkek, napszemüvegek, kiegészítők kerültek elő. A részletes vámvizsgálatkor kiderült, hogy azok mindegyike hamisítvány. A pénzügyőrök lefoglalták a termékeket és eljárást indítottak. Több órás napsütésre van kilátás, viszont napközben több helyen megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok. Továbbra is élénk lesz az északias irányú szél. A friss hajnalt követően 22-28 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt, majd a nap átmenetileg növekedhet meg a felhőzet. Elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Remélem mindenki jó irányba halad, aki nincsen szabadságon. Szóval Marki Klub azonban nem ragadt le a 60-as éveknél a ma születésnapját ünneplő csodahelyiség, amely alapjában változtatta meg a brit és a világ rockzenéjének menetét. Akkor, 1964-ben e napon, mert hogy később újabb generációk induló bázisa lett. Például itt robbant a punk 76-ban, mert hogy itt adott kaotikus és feletté botrányos koncertet a Sex Pistols és a Clash is. A brit nehéz fém, mondjuk így hullámának hajnalán, az Iron Maiden is, a Def Leppard is itt alapozta meg a hírnevét. Igen, a Maiden korai klubkoncertjei ma már a műfaj legendái. És hát 1987-ben, mielőtt az Appetite for Destruction album meghódította volna a világot, Axl Rose is csapata 87 júniusában e klubban adott 3 darab teltházas, kíméletlenül hangos koncertet. Ez volt az első alkalom, hogy Amerikán kívül játszottak. Aztán, hogy mi lett a helyjel? Azt is megnézzük majd. Jó, 103.9 Rock FM, viszont zenéljünk!

0: érkezem.
1: Fél kilenc, kapunk is híreket, információkat, aztán majd folytatjuk a legendás klub történetét, és persze hírek után is zenélünk. Jön majd a Ranch Jam.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Nagy szükség van a véradókra, rendben voltak a bolti akciók, ma is élénk lesz majd a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Azt írják, az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma. Ezért, mint értek, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a véradás.hu oldalakon érhetők el. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatás vezetője rádiónknak elmondta. Ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
3: A növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, képes ez a bioaktív kis vegyület jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
2: Rendben voltak az akciós árazások az élelmiszeráruházláncokban. A fogyasztóvédők 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot. Emlékeztettek arra, hogy minden esetben és minden tételnél a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző, legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár. A kimért termékeknél a korábbi egységár feltüntetések kötelező, a romlandó vagy rövid minőség megőrzési idejű áruk kivételével. Maximális pontszámot értek el a kínai mesterséges intelligencia modellek a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Először teljesítették hibátlanul a verseny feladat sorát. Tavaly is remek eredménnyel zártak az EMI rendszerek a megmérettetésen. Két amerikai eszköz is aranyérmet kapott volna, ha ringbe száll, de egyikük megoldása sem volt tökéletes. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre van kilátás, de átmenetileg több helyen megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet. Legnagyobb eséllyel az észak-keleti ország részben, illetve a Duna-Tisza közén alakulhat ki szápor vagy zivatar. Élénk erős marad az északias szél, 22-28 fok várható a legmelegebb órákban. Holnap is többször megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, elszortan további csapadék is lehet, de a nap is több órára kisüt majd, a szél élénk marad.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Szóval a legendás londoni Marquee Club 1964. július 24-én nyitott. A klub bérleti joga 88-ban járt le, és a tulajdonosok az épület teljes átépítése mellett döntöttek. Így az utolsó koncertet 1988. július 18-án tartották. A stílusos búcsúról a brit kelta punk legenda The Pogues gondoskodott. Az épületet ezután szinte teljesen kibelezték. Ma állítólag egy étterem meg lakások találhatók a helyén a Soho szívében. A nevet és a márkát birtokló menedzsment többször is megpróbálta feltámasztani a klubot, de ez már nem volt az igazi. Közvetlenül a bezárás után egy nagyobb helyre költöztek, ahol fellépett mondjuk a Megadeth meg a Cranberries, de a rajongók szerint a hely túl tágas, steril és teljesen jellegtelen volt. Ez egy 88-tól 95-ig tartó időszak volt a Charing Cross Road. Aztán 2002-2003 egy bevásárlóközpontban nyitották, mindössze egy évet élt meg, és 2004-től 2007-ig egy hatalmas modern koncertteremmel próbálkoztak, de a gazdasági válság még 2007 előtt teljesen a földbe állította a sztorit. Egyébként, ha ma valaki elutazik Londonba és elsétál a Wardour Street 90-es szám alá, a következőket láthatja. Az egykori rock bölcső bejárata felett majd elegáns kék emléktába, díszeleg táblán ez áll. Itt indult a brit rock és popzene története. Úgyhogy érdemes, aki arra jár. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok, továbbra is váltokozó irányú forgalommal kell számolni. A harmadik kerületben a Pusztakúti úton, a Határútnál sávzárás van a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és korlátozások a 11. kerületben a Fehérvári úton vágány felújítás miatt. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Ebben a hőségben már minden duplán látok. 2 Nike póló, 2 Converse cipő, 2 Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Nyilvánosak az idei ponthatárok, új vezető a Klebelsberg központ élén. Nem segít az asztályon az eső. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel, 10-ből minden 8. diák állami finanszírozásban tanul majd, mondta a ponthatárok kihirdetése után a felsőoktatási államtitkár. Kacz Sándor közölte, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4 felvételt nyert. A legnépszerűbb képzési területek ezúttal a gazdaságtudományok, a pedagógus képzés és a műszaki tudományok voltak. A legmagasabb pontszám idén a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra kellett. A legtöbb diákot most is az ELTE fogadja majd. Csúcs technológiás robot sebészeti eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben. A 3D-s nagyítás és a precíz robotkarok miatt kevesebb a szöveti trauma, a vérveszteség és a fájdalom. A beavatkozás mindössze egyetlen heggel jár, a betegek gyorsabban épülnek fel, a kórházi tartózkodás rövidebb. A berendezés az év végéig még tesztüzemben működik, de ezt követően olyan területeken is alkalmazható majd, ahol korábban nem volt erre lehetőség, mint például az emlősebészet és a pajzsmirigysebészet, közölte a kórház. Sinka Edit lett a Klebelsberg központ új elnöke. Az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klebelsberg központ átvilágítását koordinálta. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az asszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági asszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Általában napos idő lesz, gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti és középső részén az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északias szél erős lesz, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható. Holnap többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Elszórtan lehet csupán csapadék, marad a szeles időjárás, 25-29 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM ebben az órában is csak is a legnagyobbak, miközben ne feledjük el, kedves későnkelők, éljenek a kincsők és éljenek a kingák. Na, akkor nézzük, mondjuk Pink Floyd, Nirvana, megint a Survivor, ez meg itt a Sweet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Kevesebbet költetünk a patikákban, ismét elhalasztották a Balaton-átúszást, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvívői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelő bizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszt mentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti programjával a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta el a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, hogy a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, ha a kollégáink velük töltik a délután tárgyaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: Most hétvégén sem rendezik meg a Balaton-átúszást. A szervező Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint a várható, jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt döntöttek a halasztásról. Eredetileg múlt szombaton lett volna az esemény, akkor kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem rendezték meg. A Balaton átúszás tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Kamuluxus az ukrán határon. Több mint 560 millió forint értékű hamis terméket találtak a NAV munkatársai egy ukrán teherautó raktárában Záhonynál. Több ismert világmárka termékei, köztük ruhaneműk, elektronikai cikkek, napszemüvegek, kiegészítők kerültek elő. A részletes vámvizsgálatkor kiderült, hogy azok mindegyike hamisítvány. A pénzügyőrök lefoglalták a termékeket és eljárást indítottak. Több órás napsütésre van kilátás, viszont napközben több helyen megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok. Továbbra is élénk lesz az északias irányú szél, a friss hajnalt követően 22-28 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt, majd a nap átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, hát nem kis péntek van már, hanem péntek, és ami igaz, az igaz, hogy vége van már ugyan a foci VB-nek, amelyen eddig nagyon sokan elpezsegtünk, de hát itt van már a Forma egy magyar nagydíj, zajlottak ezen a héten az időmérőedzések, most is zajlanak, és akkor 26-án holnap, de leginkább holnap után, akkor lesz 26-a, akkor lesz a magyar nagydíj. Na most, ha már egyszer itt tartunk, akkor nyár van, jóság van, nyaralás van, minden van. www.rockradio.hu, van online streamünk is, itt lehet bennünket hallgatni, és mindenki hidratál szépen, meg gondoskodik a napvédelemről, meg arról, hogy a legjobb rockzenéket hallgassa, hát a ZZ Top és a Viva Las Vegas érkezik. Ez a dal egyébként eredetileg Elvis Presley egyik legismertebb dala, amelyet az 1964-es azonos című filmjéhez írtak, és a ZZ Top 1992-ben dolgozta fel, amely bekerült a top 10-be. Úgyhogy ez az ZZ Top és a Viva Las Vegas.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93 Rock FM, na hát akkor Metallica, akik itt voltak nem is olyan régen, egészen konkrétan június 11-én és 13-án dupla koncertet adtak a Puskás Arénában, két-két különböző előzenekarral és két-két különböző setlisttel, mert ugye a Metallica az a zenekar, aki két koncertet is tudnak adni a legnagyobb slágereikkel. Én ott voltam, egyáltalán nem volt átfedés a slágerek között, a Metallica a legnagyobb tisztelettel viselkedett a magyarokkal, és üdvözölte, hogy itt lehet Magyarországon. De egy külön plakátot, egy külön figurát készítettek a magyar korona illusztrációjával a fején, aztán olyan gitár pengetőket dobáltak szét a koncert végén, ami piros-fehér-zöld volt, két magyar dalt is megtanultak, a Pokolgéptől a Totális Metált, illetve a Quimbytől a Hoppát, azért, hogy előadják nekünk, szóval én azt mondom, hogy a Metallica tényleg kitett magáért, és biztos vagyok benne, hogy a következő koncertjein is kifog, már amik itt Magyarországon lesznek.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

93.9 Rock FM és Europe. Hát nagyon nagy örömhírek vannak a bandával kapcsolatban, ugyanis 2026-ban 40 éve annak, hogy megjelent a Europe mainstream áttörés meghozó The Final Countdown albuma, amely nem csak kora egyik legsikeresebb lemezének számított, de egyben minden idők egyik leghatalmasabb slágerét is adta a világnak a címadó szám képében. Joey Tempesték pedig méltó módon ünneplik meg a jubilomot egy európai turné formájában, amelyen a régi idők dalaira koncentráló programmal állnak majd színpadra, és ezen belül is teljes egészében eljátszák a 86-os lemez. Hát sajnos üröm az örömben, hogy hozzánk nem jönnek majd el, viszont ehelyett még egy örömhírrel szolgál a Europe. 2017-ben adták ki ugye legutóbbi lemezüket, a legutolsó lemezüket, mindez idáig Walk the Earth címmel, és állítólag idén szeptemberben megjelenik az új korong is, addig pedig, hát így eltöltjük az időt, én szerintem van elég Europe sláger, amit addig meg lehet hallgatni, ez például a Rock the Night.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
3: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
4: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, hát bizony, immáron itt a péntek, 24-e van július, és már kezdünk a hónap vége felé közeledni, de még mindig benne vagyunk a nyárban nagyon. Ha esetleg nem süt a nap, akkor is gondoskodunk napvédelemről, ha felhős az ég, és egyébként nagyon sok vizet iszunk, és ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még árnyékban sem, és még rövid időre sem. Na és hallgatjuk online streamen is, akár nyaralás közben a legjobb rockzenéket a 103.9 Rock FM-en, mint például a Doors-nak a dala, amely a Break On Through to the Other Side. 1967-es bemutatkozó albumokat nyitotta ez a felvétel a Doors-nak, amely saját magukról neveztek el, és bár megjelenésekor nem lett komoly slágerlistás siker, később a Doors egyik emblematikus dala és koncertjeik állandó darabja lett, és hogy milyen messzire jutott végül a Doors első kis lemeze, 2012-ben a NASA még a Marson is lejátszotta. Ennél szó szerint nehéz lett volna jobban áttörni a másik oldalra. Doors, Break On Through to the Other Side.

90.9 Rock FM, egy jó Whitesnake-kel folytatjuk. Hát ugye azt tudjuk, hogy a Whitesnake és annak előtte a Deep Purple frontembere David Coverdale hivatalosan is bejelentette a visszavonulását 2025 novemberében. A Whitesnake legendás frontembere egy érzelmes videóban búcsúzott el a rajongóktól, és azt mondta, hogy eljött az idő, hogy szögre akaszta a platformcipőt és szűk farmerjeit. David Coverdale az utóbbi években komoly egészségügyi problémákkal küzdött, és légúti fertőzések, sérülések miatt több koncertet és turnét is le kellett mondania. Utolsó koncertjét 2022. júniusában adta Franciaországban a Hellfest Fesztiválon, most pedig hivatalosan is lezárult egy több mint 6 évtizedes rocklegenda története. Egyébként ugye tudjuk, hogy a Whitesnake a 80-as évek egyik legnagyobb hard rock bandája lett olyan örökzöld slágerekkel, mint a Here I Go Again, az Is This Love, a Fool For Your Lovin', vagy pedig a most következő Give Me All Your Love.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM és egy jó Accept. Hát az a helyzet, hogy fél évszázados jubileumát ünnepli idén az európai heavy metal egyik legfontosabb zenekara. A német legenda egy nagyszabású 24 állomásos turnéval járja be a kontinenst, és természetesen megérkeznek majd Magyarországra is. Nem kell sokat várni, december 6-án fogják elérni Budapestet, és tulajdonképpen pontosan 50 éve indult el az a karrier, amely meghatározó szerepet játszott az európai heavy metal fejlődésében. Az Accept olyan klasszikusokkal írta be magát a rock történelembe, mint a Balls to the Wall, a Metal Heart vagy a Fast as a Shark, amelyet sokan a speed metal egyik előfutárának is tartanak. Az évtizedek során számos tagcsere és több hosszabb szünet is tarkította a zenekar történetét, de egy valaki végig kitartott, a jellegzetes gitárjátékáról ismert Wolf Hoffmann, aki ma is az Accept motorja és egyetlen tagja a klasszikus felállásból, és igen, őket hallgathatjuk meg, mégpedig december 6-án a Barbanegrában. Ez az Accept és a Balls to the Wall.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
6: kaisai.hu.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a pénteki Rock délelőtt, amely már pénteken délután folytatódik tovább, és hát ez azért lehet délután, mert már dél elmúlt, ilyenkor kell a legjobban vigyázni a napvédelemre, még akkor is igen, hogyha felhős az ég, aztán sok vizet kell inni, ennyi, és aztán, hogyha kocsiban vagyunk és leállítjuk valahol, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még árnyékban sem, és még rövid időre sem. Na meg még hallgatjuk a legjobb rockzenéket, akár online streamen is nyaralás közben, de ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, akkor jó utat, ilyenkor már sokan vannak úton, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, és hallgassa meg az Ossian dalát, akikkel kapcsolatban az a hírünk, hogy a frontember Paksi Endre megajándékozza magát második stúdióalbumával, meg nyilvánvalóan bennünket is. Az album az majd december 10-én jelenik meg, hát hadd ne mondjam, itt van az már nem sokára, Szabad szökerény címmel, viszont július 17-én pénteken reggel 8 órakor kijött az első kislemezes dalnak a klipje, amelynek az a címe, hogy Mint a forgószél. Hát itt az Ossian és a Szenvedély.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

93 Rock FM, na azt mondja, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az áttelelési pontokban érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat, ezt írja az Útinform. Aztán még azt is, hogy az M3-as autópályán felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében, a 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sávon lehet autózni. Hát akkor én azt mondom, hogy +30 20 99 9 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és már is jön a Lynyrd Skynyrd és legnagyobb slágerük, a rock történelem egyik legikonikusabb dala, ez a Sweet Home Alabama.

103.9 Rock FM, és már is a Turn Right Blind-dal folytatjuk, akiknek 1997-ben jelent meg legnagyobb slágerük, vitathatatlanul, a Semi Charmed Life, amely bemutatkozó albumuk első kislemezeként jött ki, és azonnal óriási sláger lett, Amerikában a Billboard lista 4. helyéig jutott. A vidám napsütéses refrén azonban jóval sötétebb történetet rejt. Stephen Jenkins a dal barátai metamfetamin használata ihlette, és szándékosan állította szemben a könnyebb dallamot a függőségről, széteső kapcsolatokról és bizonytalan élethelyzetekről szóló szöveggel. Jenkins szerint a legtöbben egyszerű nyári slágerként hallgatták, és észre sem vették, hogy ő miről is énekel valójában. Érdekesség, hogy Jenkins még a siker előtt megmutatta a szám korai változatát Linda Perrynek, aki cserébe eljátszotta neki a későbbi Forno Blonde slágert, a WhatsAppot, és akkor még egyikük sem sejtette, hogy a két dal később együtt több millió példányban kell majd el. Itt a Third Eye Blind és a Semi Charmed Life.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Moltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Moltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer víny nélkül kapható a patikában. Moltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
5: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
6: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: 103.9 Rock FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki. Mondjuk ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a pénteki Rock délelőtt, bizony-bizony már péntek van, július 24-e, július utolsó felére fordultunk rá, én inkább így fogalmaznék. Vége van a foci VB-nek, de itt a Forma 1 magyar nagydíj 26-án lesz, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezen is lehet pezsegni, meg az időmérő edzéseken, és még tulajdonképpen azon, hogy nyár van, még tényleg itt vagyunk a nyár dandájában, és még nagyon-nagyon lehet élvezni az életet, a nyaralást, meg még azt, hogy online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, hogyha valaki elhagyta volna Budapestet, szóval mindent meg kell próbálni azért, hogy a legjobb rockzenék szóljanak, de nem akárhogyan. Hát ha Bon Jovi érkezik, mégpedig akik többféle viszontagság után most elkezdtek turnézni, júliusban 4 koncertet adnak a New York-i Madison Square Gardenben, és nyár végén egyes stadion buli következik Edinburghben és Dublinban, szeptember 4-én pedig a londoni Wembley stadionban zárul a menet. Ez egy pici mini turné, de aztán reméljük, hogy ezek után, hogyha ezek sikerülnek, akkor jön majd a nagy Bon Jovi, It's My Life.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben, a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 10-es főúton Budapest és Solymár között a 13-as kilométernél csomópont építési munkák miatt kell félpályás lezárásra számítani. A 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okoz, és az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet. Plusz 36 29 99 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már érkezik is a Stone Temple Pilots, ez az Interstate Love Song.

103.9 Rock FM, hát hölgyeim és uraim, meg volt már a nagy bejelentés, de hát én imádom ezt mondogatni. Bryan Adams 8. alkalommal koncertezik Magyarországon 2026-ban, mégpedig december 16-án lép fel az MVM Dome-ban. Ugye minden második évben fellép Magyarországon, és ez a koncertje már időszerű volt pont ennél fogva, hiszen tavaly nem volt nálunk. A Roll with the Punches turnéval jön-megy a világban, egyébként ő nem tud megülni a fenekén, úgyhogy ezt nyugodtan leszögezhetjük, és mi imádjuk őt, és nagyon-nagyon örülünk, hogy minden második évben jön. Kanada egyik legismertebb zenésze, csak nem 5 évtizedet tartó karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és azt gondolom, hogy igazából ennél többet nem is kell róla mondani, annyit tudunk, hogy szeretjük a fellép nálunk, és nagyon-nagyon örülünk annak, hogy jön Bryan Adams, When You're Gone.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM-a, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a pénteki Rock délelőtt, és annak is az utolsó órája, tehát hogy erre a hétre már itt a hétvége, és hát hölgyeim és uraim, itt a nyár is, hát még csak július 24-e van, tulajdonképpen a július végére fordultunk rá, de még nem annyira durva ez, még itt a magyar nagydíj, a Forma 1-ben, most a foci VB helyett, úgyhogy ez is megvan, még sincs este, itt a hétvége, lehet mit csinálni, lehet a Balatonon flexelgetni, úgyhogy én azt mondom, hogy mindenki megtalálja azt, ami neki kedvez, ami biztos, amiben közös nevezőn vagyunk, hogy a legjobb rockzenéket együtt fogjuk meghallgatni, még akár online streamen is, www.rockradio.hu, és már is az Aerosmith érkezik, akikről nem is igazán fogok most sokat mesélni, mert hogy az Aerosmithről mindenki mindent tud, dacára annak, hogy ők ugye visszavonultak a színpadtól, azért nagyon durván előtérben vannak, tavaly például kiadtak egy EP-t One More Time címmel, Youngblood-dal, és az is óriási siker lett, meg a most következő daluk is a maga idején valami egészen elképesztő siker volt, I Don't Wanna Miss a Thing, ugye az Armageddonból.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, Geri Moore érkezik, mégpedig a rock történelem egyik legnagyobb dalával. Hát ugye ő maga is a rock történelem egyik legnagyobb gitárosa volt, aki pályafutása során a Skid Row-ban, a Thin Lizzy-ben is játszott, mielőtt szólóban is világsztárrá vált. Egyik legismertebb felvétele a The Loner, az 1987-es Wild Frontier albumon jelent meg. A dal eredetileg Cozy Powell szerzeménye volt, Geri Moore azonban jelentősen átdolgozta és a saját azonnal felismerhető gitár hangzására formálta. A The Lonerben nincs szükség énekre. Moore gitárja szinte helyette beszél. A technikai tudás mellett éppen ez az érzelmes, dallamos játék tette különlegessé, és ezért vált a szám az egyik legkedveltebb instrumentális rockballadává. Geri Moore később a blues felé fordult, és olyan albumokkal aratott újabb hatalmas sikert, mint a Still Got the Blues és az After Hours. Utoljára 2009-ben koncertezett Magyarországon, 2 évvel később, mindössze 58 évesen pedig elhunyt. Geri Moore, The Loner.

0: 9.
1: Come to

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93 Rock FM, hát ennyi volt már a rock délelőtt, érkezhet a rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night, én pedig azt mondom mindenkinek kellemes hétvégét, jó nyarat, jó forma egyet, és várok mindenkit nagy-nagy szeretettel jövő héten is, ugyanitt, ugyanekkor egy frenetikus rock délelőttben, addig is Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Poison és az Unskinny Bob.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután szerintem, aki meg volt elégedve az elmúlt napokkal és a nagyjából 25 fokkal, az érezheti a mai péntekből, hogy nem lesz ez mindig így, mert hogy hétvégére megjön a 28-32 fok, jövő hétre meg megjöhet a 34-36. Na de hát erről szólna egyébként eredetileg a július is, meg az augusztus is. Kellemes délutánt, Klamoncse Krisztián vagyok.

103.9 Rock FM, a péntek délután legfontosabb információi az útinformtól. Továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, főleg a külső sávban, a belső átterelt sávban közben baleset is történt, emiatt Bicskénél, a 36-os kilométernél megállt a forgalom. A baleset mögött már legalább 6 kilométeres a dugó, a határ felé a nézelődők miatt 5 kilométeres a torlódás. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán a 19-es jelű Mogyoród nyugat csomóponttól 3 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom a Forma 1-es versenyre látogatók miatt. És az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Érd és Martonvásár, azaz a 16-os és a 32-es kilométerek között már most lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni az erős forgalom miatt. És az M0-as autóút keleti szektorában a 45-ös jelű Ecser-Maglód csomópontban az M3-as autópálya felé vezető oldalon felborult egy teherautó, mindkét oldalon a belső sáv zárása mellett helyszínelnek, és mindkét irányban 8-10 kilométeres torlódás alakult ki. Budapesten baleset történt a Szabadsajtó úton, sávlezárás van az Erzsébet híd felé, baleset történt a Verseny utcában is, itt forgalmi akadály van mindkét irányban. És amire még figyelni kell, lezárás van a fővárosban a Soroksári úton július 26-áig, félpályás lezárás a 4. kerületben az Elem utcában hétfőig, sávlezárás a Szent Gellért rakparton délfelé ma 21 óráig, és váltakozó irányú forgalom van a Hidegkúti úton, az Ördögárok utca közelében. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, aki külvárosban született, annak kedvence lehet ez a dal. A Dinamit egyébként, mint ötlet már a 70-es évek végén, lehet, hogy megfogalmazódott, lett belőle valami a 80-as évek legelején, de nagyon rövid életű volt. És hogyha maradunk a 70-es éveknél, akkor Queen és a You're My Best Friend, ezt pedig azoknak küldöm, akiknek van legjobb barátjuk, akár évtizedeken keresztül is, és a Queen 70-es évekbeli munkássága, ami megalapozta legalább 3 évtizedre a jövőt, de hát akkor még senki sem sejtette, hogy a 80-as években akkorát mennek, mint kevés rockzenekar, majd aztán Freddie Mercury sajnálatos betegsége a 80-as évek végén, és rögtön a 90-es évek elején bekövetkezett halála rányomta a bélyegét minden olyan folytatásra, amit esetleg a Queen elképzelt a 90-es években. Íme a dal, You're My Best Friend.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
5: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután, és az egy dolog, hogy most a 80-as évek sorozat megy hónapokon keresztül, van mit játszani, és az évszámok alapján bemutatni, meg hát maguk az évszámok is, ha 1980-tól kezdjük, ugye a 70-es évek után azt kellett mondani a 80-as évekre, meg nagyon sokan egyébként is azt mondták volna, hogy mindegy, csak görbüljön. És akkor 1980 az olyan kerek szám, meg görbül is, és onnantól az igazi 80-as évek. 81, 82, 83, és így tovább, és így tovább. Most hétvégén 1987-nél tart már a Rock Lexikon, de a Free Alright Now című daláról eszembe jutott, hogyha a 80-as évek sorozatnak vége van, akkor jön a 70-es évek. Méghozzá két hétvégén keresztül, biztosan augusztus végén. Ez azt jelenti, hogy az egész évtized óriási rock slágerei megint külön kiadásban a Rock Lexikonban. Na mindenről még a mai délutánon bővebben is bővebben, de rengeteg a közlekedési információ. Kellemes délután, Klamoncsak Krisztián vagyok. Útinform legfrissebb, továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, főleg a külső sávban, a belső átterelt sávban közben baleset is történt, emiatt Bicskénél, a 36-os kilométernél korábban megállt a forgalom. A baleset mögött 6 kilométeres, a határ felé nézelődők miatt 5 kilométeres a torlódás. Remélem, hogy mire ezt elmondtam, már sokkal kevesebb, vagy egyáltalán látszik a fény az alagút végén. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán a 19-es jelű Mogyoród nyugat csomóponttól 3 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom folyamatosan a Forma 1-es versenyre látogatók miatt. A 29-es kilométernél Gödöllőnél közben történt egy baleset. Forgalomkorlátozás nincs, de legalább 2 kilométeres a dugó. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán ugye a balatoni irányban megkezdődött a péntek délutáni roham. Érd és Martonvásár, azaz a 16-os és a 32-es kilométerek között lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni az erős forgalom miatt. Ez már korábban is így volt 3 és 4 óra között, most is így van. És az M0-as autóút keleti szektorában a 45-ös jelű Ecsermagló csomópontban 40 perce felborult egy teherautó, az M3-as autópálya felé vezető oldalon megállították a forgalmat korábban a mentés idejére, de mindkét irányban majdnem 10 kilométeres a torlódás. A budapesti közlekedésből olyanokat tudok Rock FM hallgatóknak köszönhetően, hogy történt egy jelzőlámpa hiba a Flórián téren, nem tudom, hogy javítják vagy nem javítják. Baleset történt a Csömöri úton kifelé, a Váci úton is kifelé, és lezárás van a Soroksári úton, ami vasárnap éjfélig tart, valamint félpályás lezárás van a 4. kerületben az Elem utcában, ami pedig hétfőn hajnalig tart. És csak ma érvényes, hogy az esti órákban sávlezárás van a Szent Gellért rakparton, délfelé elvileg 21 órakor feloldják. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM a hétvégi rock lexikonokban a nagy nyári szezonban, ez itt a 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége. 2026. június, július és augusztus minden hétvégéje egy-egy évszám a 80-as évekből. Most jön 1987. Rockslágerek és történelmi események úgy, ahogy sehol máshol. Rock lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Az Útinform információi szerint ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Erős járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán Mogyoród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton, Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják, a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtókon keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra is számítani kell. Budapesten lezárás van a Soroksári úton július 26-áig, félpályás lezárás van a 4. kerületben az Elem utcában hétfőig, sávlezárás van a Szent Gellért rakparton ma késő délután délfelé, várhatóan 21 óráig, és váltakozó irányú forgalom van a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében. Félpályás lezárások a fővárosban a 17. kerületben a Cinkotai úton, a 22. kerületben a Szabadkai utcában és a 12. kerületben a Diósárok utcában is. Sávlezárás van a Soroksári úton kifelé, a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton. Lezárás van a 13. kerületben a Szent László úton, lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát, és ugyanígy lezárás van a 9. kerületben a Szobieszki János utcában is, valamint egyirányosítás az 1. kerületben az Attila úton és sávlezárás a Krisztina körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután és 17 óra után az erős kezdés Bryan Adams és a Can't Stop This Thing With Starit. Ennyi évtized táblatából azért megállapíthatjuk, hogy a Waking Up Neighbors album előtt sem, után sem készült jobb, és valahogy ott nagyon-nagyon sikerült összeválogatni a slágereket. Pici 80-as évek utánérzés, és hát már a 90-es évekhez tartozik, ugye hivatalosan, szervesen, nem beszélve az évtized elején gigaslágeré válló lassú balladáról, Everything I do it for you. A többit meg most nem sorolom fel. Klavoncsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, útinform legfrissebb, az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán a 19-es jelű Mogyoród nyugat csomóponttól 3 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom a Forma 1-es versenyre látogatók miatt. Távol a Bagnál, a 42-es kilométernél baleset miatt zárták le a belső sávot, itt 10 kilométeres a torlódás. Aki teheti, az már Gödöllőnél letérve válassza a 3-as főutat. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Érdnél a 21-es kilométernél szintén történt egy baleset, így csak a leállósávon araszol a forgalom, Török Bálintig ér a 9 kilométeres torlódás. Az útinform azt ajánlja, hogy aki teheti, válasszon másik útvonalat, de pont az M7-esnél nincsenek kerülőutak. Az M1-es felé sem, meg esetleg a 7-esen keresztül, de hát az meg innen nagyon messze van, legfeljebb Érden keresztül. Az M0-as autóút keleti szektorában a 45-ös jelű Ecsermaglót csomópont korábban felborult egy teherautó, minden sávzárás megszűnt, de a mindkét irányban kialakult 8-10 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. És az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás, az elmúlt napok legjobb híre ez, és hétvégén is így van, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, napközben akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Budapesten jelzőlámpa hibáról tudok a Flórián téren és egy balesetről a Csömöri úton kifelé. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM a hétvégi rock lexikonokban a nagy nyári szezonban, ez itt a 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége. 2026. június, július és augusztus minden hétvégéje egy-egy évszám a 80-as évekből. Most jön 1987. Rockslágerek és történelmi események úgy, ahogy sehol máshol. Rock lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

93 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Az Útinform információi szerint ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen. Erős járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják, a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtókon keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Magyaród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra is számítani kell. Budapesten lezárás van a Soroksári úton július 26-áig, félpályás lezárás van a 4. kerületben az Elem utcában hétfőig, sávlezárás van a Szent Gellért rakparton ma késő délután délfelé, várhatóan 21 óráig, és váltakozó irányú forgalom van a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében. Félpályás lezárások a fővárosban a 17. kerületben a Cinkotai úton, a 22. kerületben a Szabadkai utcában és a 12. kerületben a Diósárok utcában is. Sávlezárás van a Soroksári úton kifelé, a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton. Lezárás van a 13. kerületben a Szent László úton, lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát, és ugyanígy lezárás van a 9. kerületben a Szobieszki János utcában is, valamint egyirányosítás az 1. kerületben az Attila úton és sávlezárás a Krisztina körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM a hétvége időjárásában pici ízelítőt kaphatunk a kánikulából, hogy aztán július és augusztus váltásánál nem is annyira pont egy hét múlva, már előbb is belekóstoljunk megint abba, hogy milyen lenne az exkluzív forró nyár, inkább extrém forró nyárnak nevezném. Szombaton a 25 fokból már 28 fok lesz, rengeteg napsütéssel, magas UV-sugárzással, és vasárnap jöhet a 32 fok, néha megdörrenhet az ég, de csapadék nem nagyon jön belőle vasárnap, hétfőn viszont jöhet egy hideg front valamiféle csapadékkal, szerintem jelentéktelen lesz, de megint bemegyünk 30 fok alá. Előtte még a hajnali hőmérsékletek is 15-17-19 fok körül alakulnak, hogy aztán szerdától, de lehet, hogy már kettől is rázendítsen az igazi meleg, 29-32 fokkal, rengeteg napsütéssel, száraz időben, mindenféle felhő nélkül is akár, napokon keresztül, mert július utolsó napjai már a 32-34-36 fokkal telnek, hogy aztán a következő szombaton és vasárnapon beköszönjön az augusztus 37-38 fokkal.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM a hétvégi rock lexikonokban a nagy nyári szezonban, ez itt a 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége. 2026. június, július és augusztus minden hétvégéje egy-egy évszám a 80-as évekből. Most jön 1987. Rockslágerek és történelmi események úgy, ahogy sehol máshol. Rock lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Az Útinform információi szerint ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Erős járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton, Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják, a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as 3-as kilométernél lévő kihajtókon keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra is számítani kell. Budapesten lezárás van a Soroksári úton július 26-áig, félpályás lezárás van a 4. kerületben az Elem utcában hétfőig, sávlezárás van a Szent Gellért rakparton ma késő délután délfelé, várhatóan 21 óráig, és váltakozó irányú forgalom van a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében. Félpályás lezárások a fővárosban a 17. kerületben a Cinkotai úton, a 22. kerületben a Szabadkai utcában és a 12. kerületben a Diósárok utcában is. Sávlezárás van a Soroksári úton kifelé, a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton. Lezárás van a 13. kerületben a Szent László úton, lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát, és ugyanígy lezárás van a 9. kerületben a Szobieszki János utcában is, valamint egyirányosítás az 1. kerületben az Attila úton és sávlezárás a Krisztina körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Az Útinform információi szerint ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen. Erős járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton, Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtókon keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Magyaród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra is számítani kell. Budapesten lezárás van a Soroksári úton július 26-áig, félpályás lezárás van a 4. kerületben az Elem utcában hétfőig, sávlezárás van a Szent Gellért rakparton ma késő délután délfelé, várhatóan 21 óráig, és váltakozó irányú forgalom van a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében. Félpályás lezárások a fővárosban a 17. kerületben a Cinkotai úton, a 22. kerületben a Szabadkai utcában és a 12. kerületben a Diósárok utcában is. Sávlezárás van a Soroksári úton kifelé, a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton. Lezárás van a 13. kerületben a Szent László úton, lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát, és ugyanígy lezárás van a 9. kerületben a Szobieszki János utcában is, valamint egyirányosítás az 1. kerületben az Attila úton és sávlezárás a Krisztina körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM a hétvége időjárásában pici ízelítőt kaphatunk a kánikulából, hogy aztán július és augusztus váltásánál nem is annyira pont egy hét múlva, már előbb is belekóstoljunk megint abba, hogy milyen lenne az exkluzív forró nyár, inkább extrém forró nyárnak nevezném. Szombaton a 25 fokból már 28 fok lesz, rengeteg napsütéssel, magas UV-sugárzással, és vasárnap jöhet a 32 fok, néha megdörrelhet az ég, de csapadék nem nagyon jön belőle vasárnap, hétfőn viszont jöhet egy hideg front, valamiféle csapadékkal, szerintem jelentéktelen lesz, de megint bemegyünk 30 fok alá. Előtte még a hajnali hőmérsékletek is 15-17-19 fok körül alakulnak, hogy aztán szerdától, de lehet, hogy már kettől is rázendítsen az igazi meleg, 29-32 fokkal, rengeteg napsütéssel, száraz időben, mindenféle felhő nélkül is, akár napokon keresztül, mert július utolsó napjai már a 32-34-36 fokkal telnek, hogy aztán a következő szombaton és vasárnapon beköszönjön az augusztus 37-38 fokkal.

103.9 Rock FM, Dondó Ádi és Schubert Krisztián lesznek a műsorvezetők hétvégén, szombaton is és vasárnap is a legjobb zenékkel és a legfontosabb információkkal. Most 8 órától kezdődik a pénteki Rock the Night, 8 és éjfél között dübörög Bűdi Szili, meg dübörögteti a zenéket is. Én pedig hétvégén hozom a Rock Lexikon újabb fejezetét a 80-as évekből, külön kiadás 1987, és utána még két hétvége és véget is ér a 80-as évek sorozat 88-al és 89-el. Na de most még jön 1987, Plamoncsak Krisztián vagyok, gyönyörű szép lesz a hétvége, így aztán gyönyörű szép hétvégét kívánok mindenkinek.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night egész este. Én hozom a legjobb rockslágereket, rockplegykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanálaskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, az a Szili, és július 24-e van, az év 205. napja, és az évből még 160 nap van hátra. Ma van Kinga és Kunigunda névnapja, és nem is akármilyen napon, mert hogy ezen a napon született Amelia Earhart, amerikai pilótanő. Az első nő, aki átrepülte az Atlanti-óceánt, 1897-ben jött a világra, és nem csak a repülés történetet, hanem a nők helyzetét is forradalmasította. A 30-as években már híres pilóta volt, de 1937-ben rejtélyes körülmények között eltűnt a Csendes-óceán felett. A sorsa azóta is az egyik legnagyobb rejtély.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. No, hát ma ünnepelni születésnapját Alexandre Dumas. A nagy francia író, aki olyan klasszikusokat írt, mint a Három testőr és a Monte Cristo grófja. 1802-ben született, és regényei generációkat ragadtak magukkal. A történetei nem csak izgalmas kalandregények voltak, hanem társadalom kritikával, emberi jellemekkel, árulással és becsülettel foglalkozó alkotások. A műveiből számtalan film készült, és még ma is az egyik legtöbbet olvasott francia író.

103.9 Rock FM, 1951. július 24-én született Linda Carter, akit a világ leginkább Wonder Womanként ismert meg a 70-es évek tévésorozatából. Ő lett a női szuperhősök egyik első popkulturális ikonja. Az akkoriban szokatlanul erős, bátor és független női főszerep nagy hatással volt a nemi szerepek ábrázolására a médiában. Carter később is aktív maradt a kultúrában, énekesként és emberjogi aktivistaként is ismert lett.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as

103.9 Rock FM. 1911. július 24-én fedezték fel a világ egyik legismertebb régészeti lelőhelyét, a Machu Picchut, a perui hegyek között megbúvó Inka várost. Hiram Bingham, amerikai felfedező vezette a kutatást, és ezzel a világ megismerhette az ősi Inka civilizáció egy csodálatos emlékét. Azóta az UNESCO világörökség része, és évente több millió turista keresi fel. A város építészeti megoldásai máig ámulatba ejtik a mérnököket is.

Március 24-én született Jennifer Lopez gyerekek 1969-ben. Az amerikai énekesnő, színésznő, producer és üzletasszony generációk báványa lett. A Bronxból indult karrierje egészen a világ színpadáig vezetett, és több műfajban is maradandót alkotott. Filmjei, slágerei, valamint ikonikus fellépései, például a Super Bowl Halftime show-jában évtizedeken átívelő sikert hoztak neki. A latin kultúra amerikai térnyerésének egyik kulcsfigurája Jennifer Lopez.

103.9 Rock FM. Ma ünnepeljük a magyar fizikus Kármán Tódor születésnapját. 1881-ben ezen a napon látta meg a napvilágot. Ő volt az egyik úttörője a repüléstechnikai és űrrepülési kutatásoknak, a NASA elődjének alapítója és a Kármán vonal névadója is, amelyet az űr határának tekintenek. Munkássága a NASA-tól kezdve a modern repülőgépek tervezéséig ma is meghatározó, még ha sokan nem is tudják, hogy magyar volt.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Na, egy kicsit Amerikába ugrunk. 1970. július 24-én született Laura Leighton, amerikai színésznő, aki főként a Merlot Place című sorozatban hozott szenvedélyes, erős női karaktert. Hát bár nem világformáló tudós,

vagy politikus, de az ő generációja hozta be a modern sorozatnézés világát, a karaktervezérelt, hétköznapinak tűnő, mégis emberi drámákkal teli televíziózás új korszakát.

103.9 Rock FM, ma lenne Boris Gyimburg, szovjet orosz feltaláló születésnapja is, akinek neve kevésbé ismert, de hatása hatalmas. Ugyanis ő fejlesztette ki az egyik első elektronikus szkenner technológiát, amelyet később világszerte használtak a szatellit és a térképészeti képek digitalizálására. Az ilyen rejtett zsenik csendben tolják előre a világot a háttérből, és ma nekik is emléket áll.

megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szasz haverom, ez itt a 103.9 a Rock FM. Mindenkit szeretettel köszöntök, szevasztok éjszakai baglyok. Elmúlt 11 óra is természetesen ugyanazzal a lendülettel, ugyanolyan fantasztikus rockslágereket hozok nektek egyiket a másik után. A telefonszámunk még mindig 0629991039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. Indul az utolsó, azaz a 11 óra utáni lélekmasszázs a legnagyobb lélekmasszőrökkel. Mindenkinek jó szórakozást!

103.9 Rock FM, július 24-e a zene rajongóinak is az ünnepe, mert ma született például Ferdinand White, az Earth, Wind & Fire legendás basszusgitárosa. A zenekar a funk, a soul, a diszkó határait egyesítette, és olyan slágereket adott a világnak, mint a September vagy a Boogie Wonderland. Ferdinand White játéka egyedi stílust képvisel, melodikus, táncos, mégis technikailag kifinomult, ma is aktív és sok fiatal zenész példaképe.

FM 103.9 itt Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal a jetzt, kann jetzt.

aljas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.